nanande wewe kasumbi kange chisho chetu kerekekeke mngole wetu.